0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Minden idők legnagyobb exiusz slágerei
3: nálunk szólnak. Ez a

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: A 70-es, a 70-es,
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: Az afrikai magyar.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ébredjen velünk!
6: Ébredjen velünk!
7: A 107,1 MHz-en.

0: Budai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.
2: Let's go, girls!

0: reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
4: Retrós lágerek társaságában.
5: A 107,1 MHz.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A legendák nálunk szólnak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A régi zenék hullámhossza.
0: 107,1 MHz.
3: A lemez forog tovább.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja! Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Ajánló következik.
0: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
0: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várakban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élje át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
5: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
2: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla, Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 06554-33-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
4: A legendák nálunk szólnak.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A 107,1 MHz-en.
4: A régi zenék hullámhossza.
7: 107,1 MHz.
4: A lemez.
8: A lemez.
4: Forog tovább.
8: Tovább. Tovább. Tovább.

0: a régi idős slágerei.
1: Legendás előadó.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
2: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
5: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
5: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséi különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
5: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Már tegnap több ezren látogattak ki a Palicsi Majálisra, ahol holnap estig kirakodó vásár, sütödék és vidámpark várja az érdeklődőket. Az állatkert különböző gyermekprogramokkal is készült erre az időszakra. A nagy tömeg miatt két nagy parkolót is kialakítottak, valamint a Transjuk közlekedési vállalat hatos járata is gyakrabban közlekedik Palics és Szabadka között. Sokan kinn a Szabadban ünnepelnek, tőlük felelősségteljes magatartást kér a Szerbia Erdei Közvállalat, emlékeztetve arra, hogy a tűzgyújtás kizárólag az erre kijelölt és kiépített helyeken engedélyezett. Azt is közölték, hogy ezekben a napokban fokozzák az ellenőrzéseket. A május elsői ünnepek második napján is sokan indulnak kirándulni vagy rövidebb utazásra, ezért a nap folyamán élénkebb forgalom várható a nagyobb közlekedési útvonalakon, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet figyelmeztetése szerint elsősorban az üdülőhelyek, a hegyvidéki térségek és a turisztikai központok felé vezető utakon növekedhet meg a járműforgalom. A sofőröknek különösen az autópályák fizetőkapuinál, valamint a forgalmas főutakon kell lassabb haladásra és esetleges torlódásokra számítaniuk. A városokban ezzel szemben a szokásosnál kisebb a forgalom és nyugodtabb a közlekedés. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a Szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a Szabadkai állomás bejáratánál a Naumicevo felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyors vasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naumicevo és Szabadka közötti óránként 200 kilométeres sebességre kiépített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Egyre több európai ország vizsgálja a 4 napos munkahét bevezetésének lehetőségét, miközben a különböző modellek eltérő tapasztalatokat hoznak. A legnagyobb eddigi kísérletet Nagy-Britanniában végezték el 61 vállalat részvételével. A 6 hónapos tesztidőszak után a cégek döntő többsége 92%-a megtartotta az új munkarendet. A résztvevők jelentős része kevesebb stresszről és kisebb mértékű kiégésről számolt be, miközben több helyen a bevételek is emelkedtek. Belgiumban a munkavállalók kérhetik a 4 napos munkahét bevezetését, de a heti munkaórák száma nem csökken, azokat 4 nap alatt kell teljesíteni. Hollandiában ezzel szemben rövidebb, átlagosan 32 órás munkahetet alkalmaznak, ahol a munka és a magánélet egyensúlya kerül előtérbe. Franciaországban a 35 órás munkahét a meghatározó, és bizonyos esetekben lehetőség van 4 napos munkarendre is. Németországban is zajlottak hasonló kísérletek. A résztvevő vállalatok többsége a tesztidőszak után is fenntartotta a rendszert. A tapasztalatok szerint a teljesítmény nem romlott, miközben a dolgozók terhelése csökkent.
1: Időjárás.
10: A meteorológiai előrejelzés szerint változóan felhős időnk lesz, több helyen napsütéses időszakokkal, és az ország nagy részén száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
11: A régió és a világ.
12: A régió és a világ.
11: Legfrissebb információi.
13: Reklám következik.
14: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
15: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
16: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodóvásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A minőségi magyar zene.
0: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
0: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.

0: és uraim!
1: Jön! Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika mikrofonnál. Szerbiában dolgoznak a legtöbbet Európában, ezt mutatják a legfrissebb európai statisztikák. Az Eurostat adatai szerint a heti átlagos munkaidő 40,9 óra, ami 5,3 órával haladja meg az Európai Unió átlagát. Az eurózónában ennél is kevesebb, mindössze 35,1 óra a heti munkaidő. A régióban is kiemelkedően magas ez az érték. Bosznia-Hercegovinában 40,7, Észak-Macedóniában 39,4 órát dolgoznak hetente, míg Horvátországban és Szlovéniában 38 óra alatti a munkahét. Európában a legrövidebb munkaidőt Hollandiában mérik, ott átlagosan 30,7 órát dolgoznak. Szerbiában jelenleg 2.360.000 ember áll alkalmazásban. A bérek tekintetében is jelentős különbségek láthatók. Bár az átlagfizetés meghaladja a 116.000 dinárt, a mediánbér, vagyis az a szint, amelynél a dolgozók fele kevesebbet keres, mindössze 91.000 dinár. Ez azt jelenti, hogy több mint 1 millió munkavállaló az átlag alatt keres. A közszféra és a magánszektor között is nagy a szakadék. A közszférában dolgozók átlagosan közel kétszer annyit visznek haza, mint a magánszektorban dolgozók. Évente több mint 840.000 ember hal meg olyan egészségügyi gondok miatt, amelyek a munkahelyi megterheléssel függnek össze. Például a hosszú munkaidő, a munkahelyi bizonytalanság és a munkahelyi zaklatás miatt, állítja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Az új tanulmányuk szerint a pszichoszociális kockázatok depressziót, kiégést és rákot okozhatnak a munkavállalók körében. A vállalatokat viszont az alkalmazottak alacsonyabb megtartása, valamint a hiányzások sújtják. Európában csak nem minden harmadik munkavállaló számol be munkahelyi stresszről, depresszióról vagy szorongásról. Az európaiak megosztottak abban, hogy a technológia segítség vagy akadály a munkahelyen. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a Szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a szerbiai vasúti infrastruktúra vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a Szabadkai állomás bejáratánál a Naumicsevo felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyorsvasútvonal ezen részén. A lopás következtében a sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naumicsevo és Szabadka közötti óránként 200 kilométeres sebességre kiépített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Eltérően fejlődnek a kalászosok Magyar-Kanizsa községben. Aránytalanul nőnek, az árpa lassan kezdi kidobni a kalászát, míg a búza esetében félő, hogyha nem lesz csapadék, nem tud majd kalászt kinevelni. Ebben a térségben mindössze 5 mm eső esett áprilisban. Az árpánál valamivel jobb a helyzet, viszont a búza az esőhiány miatt stagnál, a repce pedig lassan elvirágzik. Amennyiben hamarosan nem lesz nagyobb mennyiségű eső, akkor leáll az őszi vetésű növények fejlődése, a magokat pedig nem tudják kinevelni, mondják a termelők.
2: Sport.
3: Holnap ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevac Radnički otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisok ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a dél-szerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra. Tomislav Szivic együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A meccs este 7:30-kor kezdődik.
2: Időjárás.
3: Várhatóan felhős idő lesz, több helyen napsütéses időszakokkal, és az ország nagy részén száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, néhol gyenge talajmenti faggyal. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
0: Csak a legfrissebbek!
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Reklámot hallottak.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Reklámot hallottak.
9: Ah, yeah.

0: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: a régi idős slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái: óriási látogatottság a palicsi majálison. A szabadban majálisozók ma is jó időre számíthatnak. Megnövekedett forgalom várható a majális második napján is. Kerékpáros ütött el egy vonat Szabadkánál. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban, és holnap TSC FK Radnicki 1923 mérkőzés. Mondom a részleteket. Idén is tömegeket vonzotta a Palicsi-tó partja május 1-én. A palicsi majális több mint 4 évtizedes hagyományra tekint vissza, évről évre ezrek ünnepelnek együtt a tóparton. A kilátogatókat ezúttal is kézműves vásár, hatalmas vidámpark és rendőrségi bemutatók várták. Tegnap járt a helyszínen Balázs Zita.
2: Ha majális, akkor palics. Idén 41. alkalommal szervezték meg a palicsi majálist, ahol vidámparkkal, finom falatokkal és egyedi kézműves termékekkel várták a kilátogatókat. A legbátrabbak papagájokkal és kígyókkal is pózolhattak. A palicsi majális széles körben ismert rendezvény, amely számos látogatót vonz különböző helyekről. Sokan a kirakodóvásár és az állatkert miatt érkeztek. Bibe Gyöngyi Magyarországról jött családjával. Férjével együtt vajdasági gyökereik vannak, így az idei majális különösen nosztalgikus élményt jelent számukra.
3: Úgy volt, hogy az állatkertbe indulunk, de mivel nagyon messze álltunk meg, és végigjöttünk ezen az úton, egyszerűen nem is tudjuk, hogy odaérünk-e az állatkertbe, mert olyan fantasztikus az egész út odafelé, és meg kell állni minden 5 méteren.
4: Esetleg vásároltak már valamit, étel, italt?
3: Igen, hát inkább olyasmit vásároltunk, amit haza tudunk vinni, és ránézünk, és eszünkbe jut, hogy honnan is jönnek a gyökerek, és hogy valamikor azért nagyon jó volt itt nekünk.
2: A majális nem az igazi vidámpark nélkül. Idén is mintegy 10 000 négyzetméteren várta a szórakozni vágyókat Szerbia egyik legnagyobb vidámparkja, ahol mindenki megtalálhatta a kedvenc játékát. Vince Viktor testvérével egy hullámvasutat próbált ki.
5: Egy szellemkastélyt, amiben ilyen félelmetes dolgok voltak, meg hullámvasutas.
4: Nem féltél ezekre felülni?
5: Nem.
4: És mikor ott voltál, akkor ijesztő volt?
5: Nem, mert a testvéremmel ültem.
4: Akartok mást is kipróbálni, vagy csak ez volt a program?
5: Csak ez.
4: Most itt néztek még valamit, vagy mi lesz továbbá?
5: Majd legókat nézünk.
2: Azok, akik a nap folyamán esetleg megéheztek, percek alatt találtak valami harapnivalót. A legnépszerűbb a pieszkavica volt, amelynek darabja 500 dinárba került. Az édesszájúak sem maradtak azonban hoppon május 1-én. A vattacukor, a fagylalt és a fánk mellett mindenki egyik kedvence, a kürtös kalács is kapható volt Palicson. Csólígy Péter, eladó.
6: Vannak a tradicionális a fahé, a dió, mogyoró, kakaó, de viszont ugye a néphez egy kicsit ugye illeszkedünk, akkor az mellett vannak ilyen mixek, ilyen kevertek, van kókusz, van plazmáva, és azt mint lehet nutellába, belemártuk először nutellába, és aztán a többi ízbe. De legfőbb ez a nutella plazma, ez a gyerekeknek az érdekes.
2: A szórakozás mellett a biztonság is fontos szerepet kapott. Az érdeklődők például speciális szemüvegeken keresztül tapasztalhatták meg, miként torzul az érzékelés alkoholos befolyásoltság alatt. A gyerekek a lezárt parkolókban felsorakoztatott tűzoltóautókat is kipróbálhatták. A majális idején több utcát lezárnak, hogy mindenki zavartalanul élvezhesse a kellemes időjárást, a finom ételeket és a jó hangulatot. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
7: Ami a közlekedést illeti, 3 utca kerül lezárásra, az Olga Pennavén, a Splitti Fasor és a Hegedűs József utcák, de parkolásra van lehetőség a prezident mögötti füves területen, illetve a Vértó partján. Nagy szeretettel várunk mindenkit, ugyanis a programok folytatódnak egészen vasárnapig. Jöjjenek, élvezzék a palicsi majálist!
2: Idén is több mint 130 standon kínálják portékáikat az árusok. A délelőtti órákban már több mint 4 000 ember tartózkodott a tópartján. A szervezők a kedvező időjárásnak köszönhetően ezúttal is hatalmas látogatottságra számítanak.
1: Sokan a szabadban majálisoznak Szabadkán és környékén. Többen sátrat állítottak a környékbeli erdőkben, de a nagy többség jellemzően egynapos kikapcsolódást tervezett május 1. napjára. Csernai Panna riportja.
8: Természet, friss levegő, sátorállítás, rostélyos ételek, zene és jó hangulat. Ez az igazi majális. az egykori Majdántó környékére sokan látogattak ki családjaikkal, barátaikkal, hogy együtt töltsék a május elsejét. A tavasz egyik legvártabb közösségi eseménye a majális. Elsejére sokan választják a természet közelségét a kikapcsolódáshoz. A gyerekek röplabdáztak, fociztak és önfelettel játszottak a szabadban. Milica Stanesic és Mila Alexic, Szabadka. Korán reggel érkeztünk, és nagyon szép itt. Már nem is tudom, hány éve járunk ide, de mindig gyönyörű. Nekem is nagyon tetszik. Együtt fedezzük fel az erdőt, és igen, már pár éve itt ünnepeljük a május elsejét. A közös sütés, a kirándulás és a jó társaság mind hozzájárul ahhoz, hogy akik a szabadban majálisoznak, azok egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból. A legtöbben nagyobb baráti társasággal kempingeztek. Mária Vujkovics Szanesic, Szabadka. Számomra a május elseje társaságot, barátokat, szórakozást jelent. Korai kelést, reggelt, gyerekeket, nevetést, kikapcsolódást. Nagyjából erről szól. És mit csinálnak itt? Mit csinálunk? Hát figyelünk a gyerekekre, rostélyozunk, együtt vagyunk és barátkozunk. Többek számára a majálisozás már hosszú évekre visszanyúló hagyomány. Vecó Kopilovics társasága már több mint 10 éve az egykori Majdántó környékén ünnepel majáliskor.
0: Társalgás, jó érezzük magunkat, kikapcsolódunk, ez a lényeg ez egésznek.
8: Kikkel érkezett?
0: Nejemme, házaspárokkal, kollégákkal. Úgyhogy vagyunk itt 4-5-en, vagyis 4-5.
8: Sütnek, főznek, mondhatjuk?
0: Sütünk, nem főzünk. A főzés az otthon, az asszonyokra van bízva, sütés ez nálunk. Hagyományos, hogy a férfiak sütnek.
8: A majálisi ünnepek idején a Szabadka környéki erdőkben sokan kempingezéssel töltik el az időt. Egyes társaságok már 30-án leverték sátraikat a jól megszokott helyeken, és több napig élvezik a természet közelségét. Mind a kelebiai, mind pedig a maghetesi erdőben lehetett látni kikapcsolódó csoportokat. A szokás újra divatba kezd jönni, hiszen a migránsválság idején ezeken a helyeken nem lehetett tartózkodni.
1: A május elsői ünnepek második napján is sokan indulnak kirándulni vagy rövidebb utazásra, ezért a nap folyamán élénke forgalom várható a nagyobb közlekedési útvonalakon, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet figyelmeztetése szerint elsősorban az üdülőhelyek, a hegyvidéki térségek és a turisztikai központok felé vezető utakon növekedhet a járműforgalom. A sofőröknek különösen az autópályák fizetőkapuinál, valamint a forgalmas főutakon kell lassabb haladásra és esetleges torlódásokra számítaniuk. A városokban ezzel szemben a szokásosnál kisebb a forgalom és nyugodtabb a közlekedés. Baleset történt tegnap este Szabadkán, amikor a Szabadka és Zombor között közlekedő vonat elütött egy kerékpárost. A radiodir.info nem hivatalos értesülései szerint a baleset a Proletár Brigád utcánál történt. A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést. A mentők ellátták, majd kórházba szállították. Egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérüléseim. A helyszínt a rendőrök és a mentőegységek ideiglenesen lezárták. A baleset helyszíne a radiodir.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít. Mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik, a környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a szabadkai állomás bejáratánál a Naumicsevó felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyorsvasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naumicsevó és Szabadka közötti, óránként 200 kilométeres sebességre kiépített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban. A zsúfoltság, a drángulás és a biztonsági kockázatok miatt egyre több utazó keresi az alternatív úti célokat. A szakértők szerint a repülőjegyek emelkedő ára, a Közel-Keleten zajló konfliktusok, köztük az iráni háború miatti üzemanyag drágulás, valamint az új uniós határbeléptetési rendszer, az úgynevezett EES jelentősen megnehezíti az utazást. Ennek hatására például az Egyesült Államokból Európába tartó júliusi járatok száma több mint 11%-kal csökkent. A turisták azonban nem mondanak le Európáról, inkább tudatosabban választanak. Egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, kevésbé zsúfolt városok és országok iránt. Kiemelkedő példa Szlovénia, ahol az idei foglalások meredeken emelkedtek, köszönhetően a kedvező áraknak és a könnyű bejárhatóságnak. A balkáni térség is egyre népszerűbb. Montenegro és Albánia megfizethetőbb tengerparti nyaralás alternatívájaként kerül előtérbe, kevesebb tömeggel és alacsonyabb árakkal. A trendek azt mutatják, az utazók ma már nem csak az élményt, hanem az ár-érték arányt, a kényelmet és a nyugodtabb környezetet is egyre fontosabbnak tartják a nyári vakáció tervezésekor. Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy- és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerinte az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást. A döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állnak, írja a Euronews. Donald Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segítette a hormozi szoros biztosításában. Emiatt szócsatába is keveredett a brit és a német kormányfővel. Az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnereként az EU elvárja, hogy az Egyesült Államok tartsa be a közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásait, ahogy az EU is kiáll a saját kötelezettségvállalásai mellett. Nyilatkozta korábban a védővámokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
9: Sport.
1: Holnap ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevac Radnički otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyai közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiek a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs van hátra. Tomislav Szívic együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságon. A mérkőzés este 7:30-kor kezdődik. A pontos idő 12:14. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Közös majál és Gunarason, és hamarosan újraindul a cserkészet magyar kanizsán. Jönnek a részletek. Gunarason idén is megszervezték a közös majálist. A focipálya mellett a délelőtti órákban főzőversenyt szerveztek, különböző vetélkedőket tartottak, és vidám park is várta kicsiket és nagyokat egyaránt. Paracki László és Faragó Anita tudósít.
10: A gyerekek a nap folyamán ingyenesen használhatták a légvárat és a trambulint, a gyermeksarok mellett pedig nagy volt az érdeklődés a tyúkfogás, a tortaevés, a szörpivó verseny és a zsákban ugrálás iránt is. A látogatók hamburgert és fagyit is vásárolhattak. Rácz Szilveszter.
11: Szoktunk ide lejárni, sütünk, reggel kijövünk, motorozunk, focizunk, itt szoktunk lenni, a szüleim sütnek, az unokatestvérem itt vannak, haverjaim is.
10: Csipak Olivérnél és barátainál két bográcsban rotyogott az incséklandozó pörkölt. A társaság malacot is sütött.
12: Örülünk, hogy minden évben ilyen fantasztikusan megvan szervezve az esemény. Ez a majál is ugye itt Gunarason, és akkor hát minden évben részt veszünk rajta természetesen. A családommal és a társasággal forog a malac, ugye fantasztikus az idő, jó a hangulat, és akkor főnek a bográcsosok még mellé.
10: A főző és sütőversenybe egyaránt bekapcsolódtak a férfiak és a nők is. Mezei Tíma.
9: Sütünk csevapot, peszkavicát, egy kis csirke mellett, ennyi.
13: Hányan jöttek, látom, hogy sokan vannak.
9: Hát vagyunk itt társasággal, én a gyerekekkel, meg a testvéremmel, ő is a gyerekekkel, de vannak itt szomszédok, barátok, úgyhogy vagyunk sokan. Én először vagyok itt, de nagyon jó a hangulat, nagyon tetszik. Az idő is ki fog alakulni, tökéletes.
10: A gunarasi helyi közösség és az Univerzum Ifjúsági Klub 7. alkalommal szervezte meg a falusi közösségi majálist. Kovács Viktor, a gunarasi helyi közösség tanácsadója.
14: Azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évben is nagyon sokan eljöttek, és a visszajelzések azok eddig is pozitívak voltak, és az idei évben is, akikkel már beszélgettem, azok valóban jó érzik magukat. Kiemelték azt, hogy családias a környezet, nem kell idegeskedniük, hogy sok az autó, a gyerekeket el tudják szabadon engedni, és hát nem utolsó sorban majdnem minden ingyenes.
10: A főzőversenyek, valamint a különböző vetélkedők győzteseit idén is értékes nyeremények várták.
1: Májustól ismét lehet cserkészkedni Magyar Kanizsán. Több év kihagyás után újból megalakult a helyi cserkész csapat. A foglalkozásokra már nagyban készülnek a helyi cserkészek. Az első foglalkozás május 9-én lesz a délelőtti órákban. Fejős Ornella a tudósít.
15: Egyelőre még csendes a cserkésztábor helyszíne a Tiszaparton, de hamarosan minden szombaton foglalkozásokat tartanak, itt a 6 évnél idősebb gyerekek és a felnőttek számára. Első segély, tájékozódás, csomókötés, kenu és csónakos kirándulások várják az érdeklődőket. A biztonságos környezet mellett képzett vezetők foglalkoznak a fiatalokkal. Marcsok Andreát és Dukai Martina őrsvezetőt hallják.
16: Elsősorban azért szerettem volna őrsvezető lenni, mert jó bánni a gyerekekkel, és így szeretek gyerekekkel lenni. És anyukám is régen cserkész volt, azért ő is ajánlotta azt, hogy jöjjek őrsvezető képzésre. Nekem azért tetszik, mert hogy ugye ebben a generációban sem nagyon sokan, mindenki ugye telefonozik, és akkor most kint lehetünk a szabadba közösen, és együtt ugye játszottunk, vagy csináltunk, amit szeretnénk.
15: A cserkészet újbóli elindítása tavaly nyáron vette kezdetét, majd a komolyabb munka pár hónappal ezelőtt indult. Számos felújítást valósítottak meg, hogy május 9-én, amikor kezdetét veszik a foglalkozások, szép és biztonságos környezetben várják a kis cserkészeket. Halász Mihály, a Magyar Kanizsai Cserkész csapat parancsnoka.
17: A legfontosabb dolog talán a természetnek a szeretete, annak a megóvása, az egymás iránti figyelem, ahogy a cserkész szlogán jeligen mondja is, hogy megpróbálunk egy jobb világot teremteni, és ahhoz a kiinduló pont ez a kis telep lesz.
15: A kis cserkészek a játék és a foglalkozások mellett a cserkész mozgalom alapelveit is megtanulják.
1: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Változóan felhős az idő, több helyen napsütéses időszakokkal, az ország nagy részén száraz is marad az idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, de néhol gyenge talajmenti fagy is előfordulhat. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható. Vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
18: Aktuális. Aktuális. Érdekes. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
19: A Régió Rádió hullámain is.
18: Reklám következik.
20: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
21: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Reklámot hallottak.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Legyen ön vallásos, vagy kevésbé vallásos. Tartson velünk pünköstkor, Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várakban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70 063 848 30 70
4: Náda Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs Reklámot hallottak. A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Baleset történt tegnap este Szabadkán, amikor a Szabadka és Zombor között közlekedő vonat elütött egy kerékpárost. A rádiódír.info nem hivatalos értesülései szerint a baleset a Proletár Brigád utcánál történt. A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést, a mentők ellátták, majd kórházba szállították, egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A baleset helyszíne a rádiódír.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít, mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik, a környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Franciaország visszatartott egy Szerbiából érkező málna szállítmányt a megengedettnél magasabb kadmium tartalma miatt, közölte az Európai Bizottság. Az esetet az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer tette közzé. A jelentés szerint a vizsgált szállítmányban a kadmium szintje több mint kétszerese volt a határértéknek, kilogramonként 0,071 mg-ot mértek, miközben a megengedett maximum 0,04 mg. A hatóságok a kockázatot súlyosnak minősítették. A kadmium ugyanis nehéz fém, amely hosszú időn keresztül felhalmozódhat az emberi szervezetben, elsősorban a vesében és a májban. Kiürülése akár évtizedekig is eltarthat, és tartós egészségkárosodást okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet a kadmiumot a rákkeltő anyagok közé sorolja. A szállítmányt még április 30-án állították meg, az ügy pedig ismét ráirányítja a figyelmet az élelmiszer ellenőrzések fontosságára az európai piacon. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban. A zsúfoltság, a drágulás és a biztonsági kockázatok miatt egyre több utazó keresi az alternatív úti célokat. A szakértők szerint a repülőjegyek emelkedő ára, a Közel-Keleten zajló konfliktusok, köztük az Irán háború miatti üzemanyagdrágulás, valamint az új uniós határbeléptetési rendszer, az úgynevezett EES, jelentősen megnehezíti az utazást. Ennek hatására például az Egyesült Államokból Európába tartó júliusi járatok száma több mint 11%-kal csökkent. A turisták azonban nem mondanak le Európáról, inkább tudatosabban választanak. Egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, kevésbé zsúfolt városok és országok iránt. Kiemelkedő példa Szlovénia, ahol az idei foglalások meredeken emelkednek, köszönhetően a kedvező áraknak és a könnyű bejárhatóságnak. A balkáni térség is egyre népszerűbb. Montenegro és Albánia megfizethetőbb tengerparti nyaralás alternatívájaként kerül előtérbe. Kevesebb tömeggel és alacsonyabb árakkal. A trendek azt mutatják, az utazók ma már nem csak az élményt, hanem az ár-értékarányt, a kényelmet és a nyugodtabb környezetet is egyre fontosabbnak tartják a nyári vakáció tervezésekor. Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy- és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerint az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást. A döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állnak, írja a Euronews. Donald Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segítette a hormuzi szoros biztosításában. Emiatt szócsatába is keveredett a brit és a német kormányfővel. Az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnereként az EU elvárja, hogy az Egyesült Államok tartsa be a közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásait, ahogyan az EU is kiáll a saját kötelezettségvállalásai mellett. Nyilatkozta korábban a védővámokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
2: Időjárás.
3: A délután folyamán is az ország nagy részén száraz marad az idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, néhol gyenge talajmenti faggyal. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészehaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film... és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Filmzenei műsorunkban ismert rockdalokat hallhatnak népszerű filmekből. Garantált a jó hangulat. Tartsanak velem, ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
5: Muzsikál a mozi.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Survivor, Eye of the Tiger című dala elsőként az 1982-es Rocky 3 című filmben hangzott el. Sylvester Stallone eredetileg más dalt választott, de nem kapott rá engedélyt. Ezután kereste meg a Survivor zenekart, hogy írjon egy számot a filmhez. A dal azonnal világsláger lett, hetekig vezette a toplistákat, és a mai napig ez az egyik legismertebb rockos, edzőtermi motivációs zene.

A Bad to the Bone című dal először az 1983-as Christine című filmben hangzott el. John Carpenter Stephen King adaptációjában a szám rögtön a film elején felcsendül, miközben a vörös autó legördül a gyártósorról. Ez a zene az 1991-es Terminátor 2 az Ítélet napja című filmben is benne van. Arnold Schwarzenegger erre a dalra távozott a frissen szerzett bőrszerkóban a motoros kocsmából. Azóta a száma menőség és a rossz fiúk végleges himnusza.

Az egyik legikonikusabb rokkos filmkezdés az 1969-es Szelíd motorosokhoz, az Easy Riderhez kötődik. A dal címe Born to be Wild.

A Tito and Tarantula After Dark című dala először az 1996-os Alkonyattól Pirkadatig című filmben hangzott el. Az egyik legemlékezetesebb jelenethez kötődik. Ez a szám szól a bárban, amikor Salma Hayek előadja híres kígyós táncát. A Tito and Tarantula tagjai maguk is szerepelnek a filmben. Ők alakítják a bár vámpír házi zenekarát.

Ha már a Tito and Tarantulánál tartottunk, a zenekar egy másik száma, a Strange Face of Love is filmes betétdal, az 1995-ös Desperado című filmben hallható. Ebben az együttes frontembere Tito Lareva is feltűnik egy kisebb szerepben. Ő volt az egyik gangster a bárban.

Az 1990-ben bemutatott a Vadnyugat fiai, azaz a Young Guns 2 című film mérföldkő volt Jon Bon Jovi karrierjében, hiszen a teljes soundtracket ő írta. A Blaze of Glory című dalért Golden Globe-díjat kapott, és Oscarra is jelölték.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A 2008-as Vasemberben Tony Stark belépője elválaszthatatlan az AC/DC számától. Back in Black a dal címe.

A Deep Purple Hush című felvétele szól a 2019-es Volt egyszer egy Hollywoodban, amikor Rick Dalton és Cliff Booth a 60-as évek végén autóznak, ez a klasszikus hard rock szól a rádióból.

Bár a 2009-es Becstelen brigantik a második világháború idején játszódik, Quentin Tarantino betette David Bowie 80-as évekbeli rockdalát, amikor Shoshana a bosszúra készülődik. Zseniális hatást kelt.

A You Talk Too Much a Szupercsapat 2010-es mozi változatában csendül fel. Megitta 107,1 MHz-en, majd a Queen dalával búcsúzunk. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Tegnap reggelre több helyen is elfagyott a burgonya, a gyümölcsfák termése és a szőlő is Horgos határában. Az időjárási szélsőség nem egyenletesen jelentkezett. Van olyan terület, amelyen egyáltalán nem volt fagy, de olyan termelő is akad, akinek teljesen elfagyott a szőlő ültetvénye. A szőlő esetében az ép és egészséges ültetvényen már megjelentek a kisfürt kezdeményezések, míg az elfagyott területeken a tűn nincs, zöld levél megszürkült és elszáradt. A gyümölcsfák esetében kisebb károk keletkeztek. A termelők elmondása szerint május 25-éig, Orbán napjáig még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösben. Szerbia május végéig teljesítheti a jogállamisággal kapcsolatos nemzetközi elvárásokat. Erről beszélt Nemanja Starović, európai integrációs miniszter. A társszervezető közölte, a Velencei Bizottság ajánlásait, amelyek az igazságügyi törvénycsomagra vonatkoznak, teljes egészében beépítik a jogszabályokba. Hozzátette, a szükséges módosításokról még májusban tárgyal a parlament, és rövid határidőn belül döntés is születhet. Starović szerint a kormány már azelőtt elfogadta az irányvonalat, hogy a bizottság hivatalos szakvéleménye megérkezett volna, és jelenleg egy külön munkacsoport dolgozik az ajánlások végrehajtásán. Közben hétfőtől társadalmi vita indul a választási törvények módosításáról is, amelyek az EBSZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala javaslataira épül. A cél, hogy ez a csomag is még a hónap végén a parlament elé kerüljön, és hamarosan elfogadják, tette hozzá. A bejelentés különösen annak fényében fontos, hogy az Európai Unió a napokban jogállamisági aggályokat fogalmazott meg Szerbiával szemben, és napirendre került a támogatások esetleges felfüggesztése is. Rekordokat döntött a szerbiai ingatlanpiac 2025-ben, összesen 8,1 milliárd eurós forgalommal a Köztársasági Geodéziai Intézet jelentése szerint. A legdrágább lakást 1,8 millió euróért adták el a Belgrád a Vízen városrészben, míg a legdrágább ház 3,8 millió euróba került a Savski-Vénac kerületben. A legmagasabb négyzetméter ár 15.298 euró volt ugyanitt. A garázsok ára is kiugró. A legdrágább parkolóhely 66 ezer euróért kelt el. A piac legnagyobb részét a lakások adják 4,8 milliárd eurós értékkel, ami az összforgalom 60%-a. Miközben a lakáspiac nőtt, a mezőgazdasági földek piaca visszaesett, mind az eladások számában, mind az összértékben. Az átlagos lakásár 2025-ben 89.977 euró, míg a házak átlagára 38.530 euró volt. Egy hét múlva tartja alakuló ülését a Magyarországgyűlés. Ennek kapcsán tett közébejegyzés közösségi oldalán Magyar Péter leendő miniszterelnök. Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a Sükösdi Súgó Tambura zenekart, jelentette be Magyar Péter, akit fél évvel ezelőtt leptek meg Sükösdi látogatása alkalmából egy mini koncerttel a főleg roma gyerekekből álló zenekar. Zenélni is fognak a miniszterelnöki eskütétel, a himnusz, valamint a székely és az európai himnusz után lépnek fel. A sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a tiszás rendezvényeken gyakran felcsendülő Tavaszi szél vizet áraszt című dalt adják elő, írta a Tisza pártelnöke. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütételre kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnep kezdődik, ahol Magyar Péter beszédet mond majd.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környéke jelenleg 22 fok van és gyenge északkeleti szél fúj. A délután folyamán is az ország nagy részén száraz marad az idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható. Vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
0: Friss hírek?
3: Megvan.
0: Okay. Retrós lágerek?
3: Az is.
0: A
3: múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
3: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: 107,1 MHz.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
0: most vissza a 80-as évekbe.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Tehát 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május?

0: a Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Reklámot hallottak. A minőségi magyar zene.
4: Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
4: Nálunk szól. Nálunk.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: 107,1 SMR.
1: Én ezt hallgatnám.
3: Áznak a tegnapok szavakban.

0: Reklám következik.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk, minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: Elektronápon, a legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika mikrofonnál. Baleset történt tegnap este Szabadkán, amikor a Szabadka és Zombor között közlekedő vonat elütött egy kerékpárost. A rádiódír.info nem hivatalos értesülései szerint a baleset a Proletár Brigád utcánál történt. A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést, a mentők ellátták, majd kórházba szállították, egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A baleset helyszíne a rádiódír.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít, mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik, a környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Franciaország visszatartott egy Szerbiából érkező málna szállítmányt a megengedettnél magasabb kadmium tartalma miatt, közölte az Európai Bizottság. Az esetet az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer tette közzé. A jelentés szerint a vizsgált szállítmányban a kadmium szintje több mint kétszerese volt a határértéknek, kilogramonként 0,071 mg-ot mértek, miközben a megengedett maximum 0,04 mg. A hatóságok a kockázatot súlyosnak minősítették. A kadmium ugyanis nehéz fém, amely hosszú időn keresztül felhalmozódhat az emberi szervezetben, elsősorban a vesében és a májban. Kiürülése akár évtizedekig is eltarthat, és tartós egészségkárosodást okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet a kadmiumot a rákkeltő anyagok közé sorolja. A szállítmányt még április 30-án állították meg, az ügy pedig ismét ráirányítja a figyelmet az élelmiszer ellenőrzések fontosságára az európai piacon. Átalakul az európai nyári turizmus térképe 2026-ban. A zsúfoltság, a drágulás és a biztonsági kockázatok miatt egyre több utazó keresi az alternatív úti célokat. A szakértők szerint a repülőjegyek emelkedő ára, a közel-keleten zajló konfliktusok, köztük az Irán háború miatti üzemanyag drágulás, valamint az új uniós határbeléptetési rendszer, az úgynevezett EES, jelentősen megnehezíti az utazást. Ennek hatására például az Egyesült Államokból Európába tartó júliusi járatok száma több mint 11%-kal csökkent. A turisták azonban nem mondanak le Európáról, inkább tudatosabban választanak. Egyre nagyobb az érdeklődés a kisebb, kevésbé zsúfolt városok és országok iránt. Kiemelkedő példa Szlovénia, ahol az idei foglalások meredeken emelkednek, köszönhetően a kedvező áraknak és a könnyű bejárhatóságnak. A balkáni térség is egyre népszerűbb. Montenegro és Albánia megfizethetőbb tengerparti nyaralás alternatívájaként kerül előtérbe. Kevesebb tömeggel és alacsonyabb árakkal. A trendek azt mutatják, az utazók ma már nem csak az élményt, hanem az ár-értékarányt, a kényelmet és a nyugodtabb környezetet is egyre fontosabbnak tartják a nyári vakáció tervezésekor. Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerint az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást. A döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állnak, írja a Euronews. Donald Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segítette a hormuzi szoros biztosításában. Emiatt szócsatába is keveredett a brit és a német kormányfővel. Az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnereként az EU elvárja, hogy az Egyesült Államok tartsa be a közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásait, ahogyan az EU is kiáll a saját kötelezettségvállalásai mellett, nyilatkozta korábban a védővámokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
5: Időjárás.
6: A délután folyamán is az ország nagy részén száraz marad az idő. A következő napokban, vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek, néhol gyenge talajmenti faggyal. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, a jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet.
4: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: a Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

Hazudtak százszor, most hit nélkül élsz. Nem szédít már, csak olcsó beszéd.

0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Fagykárokat okozott több helyen Vajdaságban a május elsejei fagy. Kerékpárost ütött el a vonat Szabadkánál. Kábellopás lassította a forgalmat a gyorsvasúton. Nem volt jó a szerbiai málna, visszaküldték. Ismét 10 000-ek ünnepelnek a palicsi majálison. Szerbia szerte megteltek tegnap a turisztikai központok, nagyon sokan a szabadban töltötték a munkaünnepét, és holnap TSC FK Rádnicski 1923 mérkőzés. Mondom a részleteket. Tegnap reggelre több helyen is elfagyott a burgonya, a gyümölcsfák termése és a szőlő is horgos határában. Az időjárási szélsőség nem egyenletesen jelentkezett. Van olyan terület, amelyen egyáltalán nem volt fagy, de olyan termelő is akad, akinek teljesen elfagyott a szőlőültetvénye. Fejős Ornella tudósít.
10: A héten több éjszakán is lehűlt az idő, és fagypont alá csökkent a hőmérséklet Vajdaságban. Sajnos Horgost sem kímélte, az időszakra kevésbé jellemző időjárás, volt, ahol -4 fokot mutatott hajnalban a hőmérő. Bálint Istvánnak szerencséje volt, az ő szőlőjét nem ért el a hideg.
11: Fagy nem volt, úgy látszuk, hogy nagyon szép a szőlő, hajt is már megvannak a kis fűt kezdeményezések is, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, habár ahogy jöttünk, láttuk a krumpit, azt itt-ott megfogta a fagy, már feketélik.
10: Bálint István szőlészetétől alig 1 kilométerre sajnos már nagy kárt okozott a fagy. Szalmafrigyás ültetvénye teljesen elfagyott. A határszemlét épp ott jártunkkor tartotta meg. Mint mondja, nem számított ekkora kárra. A töveken zöld levél nincs, minden van szürkülve és száradva.
12: Mi lesz most ennek a szőlőnek a sorsa?
13: Hát most... Nekem kövidink a fajta van, ez volt már olyan eset év, hogy elfagyott, és kihajtott. Hát csak nem lesz akkora termés. Még lesz feleződve termés. De hát most nem tudunk ellene mit csinálni.
10: A szőlő és a krumpli mellett természetesen a gyümölcsfák is veszélybe kerültek. Az ezeken a területeken keletkezett fagykár is attól függ, hogy az adott gyümölcsös hol helyezkedik el. Bíró Nándor házánál lévő területen nem keletkezett nagy kár, viszont pár száz méterrel arrébb már igen.
14: Az úgynevezett sárga baratmán 8 éve ütettem, de még termést nem sikerült leszedni. Hát mostan talán fönt, 2 méteren fölül ottan van egy valahány szem barack, ami hát az asszonyok nem adják ide úgyse pálinkának, úgyhogy annyi lesz, van itt 70 fa. Hát remélem, hogy valamennyit összeböngészünk. Az őszi barackok azok hála Istennek nagyon szépek, szilvák is, nagyon sok termés van rajta.
10: A termelők szerint május 25-ig, Orbán napjáig sajnos még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösben.
9: Baleset történt tegnap este Szabadkán, amikor a Szabadka és Zombor között közlekedő vonat elütött egy kerékpárost. A Rádiódír.info nem hivatalos értesülései szerint a baleset a Proletár Brigád utcánál történt. A rendelkezés álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést. A mentők ellátták, majd kórházba szállították. Egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A baleset helyszíne a Rádiódír.info beszámolója szerint különösen veszélyesnek számít, mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik. A környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs. Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a Szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Vállalat. A tájékoztatás szerint a kábeleket a Szabadkai állomás bejáratánál a Naomi Csevó felőli szakaszon vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyors vasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyors vonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát a Naomi Csevó és Szabadka közötti óránként 200 kilométeres sebességre kiépített pályaszakaszon, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Franciaország visszatartott egy Szerbiából érkező málna szállítványt a megengedettnél magasabb kadmium tartalom miatt, közölte az Európai Bizottság. Az esetet az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer tette közzé. A jelentés szerint a vizsgált szállítmányban a kadmium szintje több mint kétszerese volt a határértéknek. Kilogramonként 0,071 mg-ot mértek, miközben a megengedett maximum 0,04 mg. A hatóságok a kockázatot súlyosnak minősítették. A kadmium ugyanis nehéz fém, amely hosszú időn keresztül felhalmozódhat az emberi szervezetben, elsősorban a vesében és a májban. Kiürülése akár évtizedekig is eltarthat, és tartós egészségkárosodást okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet a kadmiumot a rákkeltő anyagok közé sorolja. A szállítmányt még április 30-án állították meg, az ügy pedig ismét ráirányítja a figyelmet az élelmiszer ellenőrzések fontosságára az európai piacon. Szerbia május végéig teljesítheti a jogállamisággal kapcsolatos nemzetközi elvárásokat, erről beszélt Nemanja Starović, európai integrációs miniszter. A tárcavezető közölte, a Velencei Bizottság ajánlásait, amelyek az igazságügyi törvénycsomagra vonatkoznak, teljes egészében beépítik a jogszabályokba. Hozzátette, a szükséges módosításokról még májusban tárgyal a parlament, és rövid határidőn belül döntés is születhet. Starović szerint a kormány már azelőtt elfogadta az irányvonalat, hogy a bizottság hivatalos szakvéleménye megérkezett volna, és jelenleg egy külön munkacsoport dolgozik az ajánlások végrehajtásán. Közben hétfőtől társadalmi vita indul a választási törvények módosításáról is, amelyek az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala javaslataira épül. A cél, hogy ez a csomag is még a hónap végén a parlament elé kerüljön, és hamarosan elfogadják, tette hozzá. A bejelentés különösen annak fényében fontos, hogy az Európai Unió a napokban jogállamisági aggályokat fogalmazott meg Szerbiával szemben, és napirendre került a támogatások esetleges felfüggesztése is. Ismét 10 000-ek ünnepeltek a palicsi majálison a munkaünnepén. A tegnapi adatok szerint 18 óráig 45 ezer ember kereste fel a közkedvelt rendezvényt. A látogatók száma pedig mára tovább emelkedett, hiszen ma is folyamatosan érkeztek az emberek. A sétány, a vidámpark és a palicsi állatkert is megtelt kikapcsolódni vágyókkal. Szabó Regina riportja.
3: A palicsi állatkert a majális idején is sokakat vonz, Vajdaság számos településéről érkeznek családok, hogy együtt töltsenek egy tartalmas napot. Bartusz Szilvia.
8: Az unokákkal el szoktunk minden évben jönni, meg a nagyit el szoktuk hozni, úgyhogy el vagyunk, elfáradunk egy kicsit, de nagyon jó. A gyerekeknek tetszik, úgyhogy minden évben el szoktunk jönni egyet, fordulunk, szétnézünk, tetszik az állatkert.
3: Bár a barna medve elbújt a nagy tömeg elől, a fóka nagyon élvezte a közönség figyelmét. A legnagyobb érdeklődést ezúttal is a fókaeltetés váltotta ki, amely kicsik és nagyok számára egyaránt emlékezetes élményt nyújtott. Mészáros Noémi és Juhász Leon Noákin.
15: Láttunk ugye fókákat.
16: Igen.
15: Nagyon szép tigriseket, leopárdot, meg fácánokat is, lámákat. Hát igazán sok szép állatot.
16: Volt medve, volt fehér oroszlán, és még volt egy papagáj, és volt krokodil.
3: És hogy tetszik nektek itt Palicson a majális?
15: Szerintem nagyon szép, ahogy így kidíszítették, meg így az hangulat, hogy így összetartják, meg így a gondoskodás az állatokról, nagyon szép, nekem nagyon tetszik.
3: Most láttátok a fókát, ahogyan etetik?
15: Nagyon szép volt, igen, és hát be kell vajon nagyon cuki a kis fóka. Ugye, Leo?
16: Igen. Igen.
3: Melyik állat volt a kedvenced?
16: A kígyó.
3: A háromnapos rendezvény alatt meghosszabbított nyitvatartással, látványetetésekkel, valamint gyermekeknek szóló rajz és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők. Mazák Ádám.
17: Nekem a legjobban itt a majmok tetszettek, és egy csomó állatot láttam. Volt egy pár, amit nem láttam, de nagyon akartam látni.
3: Elbújtak a meleg elől?
17: Lát.
3: Melyik volt a kedvenced?
18: A makikon kívül.
17: A tele.
3: És miket láttál még, amik szépek?
17: A gyűrűs farkú majmok, volt a gepárd, amit még nagyon tetszett, és a leopárd.
3: Hatalmas volt a nyüzsgés május 1-én a Palicsi tópartján. 18 óráig több mint 45 ezeren látogattak ki, és úgy tűnik, a lendület ma sem tört meg, ma is tömegesen érkeztek az emberek. A Vidám Parkot május 2-án is betöltötte a nevetés, a sikítás és a zene. A kisebbeket körhinták és ugrálóvárak várják, még az izgalomra vágyók a látványos adrenalin játékokat is kipróbálhatják, a kamikázét, a kalapácsot, a szivárványt vagy akár a hullámvasutat. Juhász Réka.
19: Először erre a hullámvasútra ültünk fel, most érkeztünk, úgyhogy most még így nagyon bennük van az adrenalin, nagyon jól éreztük magunkat, kicsit féltem közben, de ki fogok próbálni még más is, az biztos.
3: Miket?
19: Hát talán itt a körhintát, ami magasan megy, meg ezek a himbálózó dolgok is nagyon izgalmasnak tűnnek, úgyhogy meglátjuk.
3: Szereted az adrenalint?
19: Igen, igen.
3: És milyen egyébként Palicson, tetszik?
19: Igen, nagyon, még soha nem voltam ebben a Vidám Parkban, úgyhogy most különösen tetszik, hogy ez így van kialakítva, úgyhogy élvezem, nagyon jó.
3: A Vidám Parki attrakciók többsége 500 dinárért vehető igénybe, a legnépszerűbb pieszkavica ára pedig 500 dinártól indul, sőt, ha nagyot szeretnénk, akkor 700 dinárt kell fizetnünk. Aki még nem látogatott ki Palicsra, az vasárnap még megteheti.
9: Szerbia szerte megtelték tegnap a turisztikai központok. Nagyon sokan a szabadban töltötték a munkaünnepét. Benépesült a Fruskagora, a Vrnjacskabanya környékén is nagyon sokan a természet lágyolét választották a pihenésre. Ilyenkor a szerb főváros is felélénkül. Balázs Zita és Rózsa Krisztina összefoglalója.
20: Szerbiában országszerte a kirándulóhelyeken és turisztikai központokban hagyományos május 1-i összejöveteleket rendeztek a munka nemzetközi ünnepe alkalmából. Vrnjacskabanya központja megtelt emberekkel, a családok közösen érkeztek a város központjába játszani és vásárolni, a majális hangulatát a trombitások zenéje fokozta. Ahogy minden évben, a munka ünnepe is a megszokott módon telik. Az emberek együtt vannak, jól érzik magukat, és családjukkal ünnepelnek. Május 1-e a munka hagyományos ünnepe. Manapság a hangsúly a kikapcsolódáson, a nyugalmon és a családi együttléten van. A belgrádiak majáliskor szívesen töltik idejüket a természetben. A fővároshoz tartozó erdős területen, Kossuthnyakon sok fiatal gyűlt össze, többen már 30-án este felállították sátraikat. A város másik kedvelt kirándulóhelye az Ada Ciganlia volt, ahová szintén sokan érkeztek több napra sátrakkal. Az emberek grilleztek, kerékpároztak és piknikeztek. 29-én este jöttünk, már a harmadik napja vagyunk itt. Éjszaka hideg volt, de néhányan közülünk, akik már hozzászoktunk, eljöttünk, hogy helyet foglaljunk, mivel körülbelül 50-en vagyunk, és így, hogy mindenki elégedett legyen, jobb, ha időben biztosítjuk a helyünket. A hegyvidéki panorámák is megtelték majálisozó emberekkel. A Fruska Gorán is izzott a parázs a rostélyok alatt, és álltak a sátrak május 1-én. Itt vagyunk, nagyon jól telik a május 1-e, kicsit grillezzünk, jól érezzük magunkat, iszogatunk. Itt éjszakáztunk, tegnap este jöttünk, és így. Összességében minden nagyon szép, az időjárás is kedvez nekünk. Reméljük, hogy ez így is marad. A hosszú hétvégéken az adatok szerint jelentősen megnő a belföldi turizmus intenzitása. Nagyon sokan Vajdaságból is ellátogattak a dél-szerbiai hegyvidékekre. A tömeges szabadtéri majálisnak országszerte kedvezett az időjárás is. A hajnali hideg időt követően szinte mindenhol felmelegedés volt tapasztalható.
18: Egy hét múlva tartja alakuló ülését a Magyarországgyűlés. Ennek kapcsán tett közzébejegyzés közösségi oldalán Magyar Péter leendő miniszterelnök. Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a Sükösdi Sugott Tambora zenekart, jelentette be Magyar Péter, akit fél évvel ezelőtt leptek meg Sükösdi látogatása alkalmából egy minikoncerttel a főleg roma gyerekekből álló zenekar. Zenélni is fognak. A miniszterelnöki eskütétel, a himnusz, valamint a székely és az európai himnusz után lépnek fel. A sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a tiszás rendezvényeken gyakran felcsendülő Tavaszi szél vizet áraszt című dalt adják elő, írta a Tisza párt elnöke. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütételre kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnep kezdődik, ahol Magyar Péter beszédet mond majd.
21: Sport.
18: Holnap ismét pályán a TSC a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában. A kékfehérek a Kragujevaci Radnički otthonában lépnek pályára az alsóházi rangadón. A topolyaiak közvetlen riválisuk ellen meccselnek, ugyanis a kiesés ellen küzdő csapatok táblázatán a délszerbiaiak a másodikak, míg a TSC a harmadik, és csak egy pont a különbség a két alakulat között. A topolyai gárdának javítania kell, ugyanis az előző fordulóban két jó meccs után vereséget szenvedtek hazai pályán a Mladost ellen. A rájátszásból még 4 meccs maradt hátra. Tomislav Szívic együttesének jó eredményekre van szüksége, hogy megőrizze bennmaradását a szerb első osztályú bajnokságban. A mérkőzés este 19:30 kezdődik. A pontos idő 16 óra 16 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Közös majálisozás Gunarason, és majális előtt kifejezetten erős forgalmuk van a piacoknak. Volt a piacoknak, tehát jönnek a részletek. Gunarason idén is megszervezték a közös majálist. A focipálya mellett a délelőtti órákban főzőversenyt szerveztek, különböző vetélkedőket tartottak, és vidám park is várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Paracki László és Faragó Anita tudósít.
22: A gyerekek a nap folyamán ingyenesen használhatták a légvárat és a trambulint, a gyermeksarok mellett pedig nagy volt az érdeklődés a tyúkfogás, a tortaevés, a szörpivó verseny és a zsákban ugrálás iránt is. A látogatók hamburgert és fagyit is vásárolhattak. Rácz Szilveszter.
23: Szoktunk ide lejárni, sütünk, reggel kijövünk, motorozunk, focizunk, így szoktunk lenni, szüleim sütnek, unokatestvérem itt vannak, haverjaim is.
22: Csipak Olivérnél és barátainál két bográcsban rotyogott az incsiklandozó pörkölt. A társaság malacot is sütött.
24: Örülünk, hogy minden évben ilyen fantasztikusan meg van szervezve az esemény. Ez a majális ugye itt Gunarason, és akkor hát minden évben részt veszünk rajta természetesen. A családommal és a társasággal forog a malac, ugye fantasztikus az idő, jó a hangulat, és akkor főnek a bográcsosok még mellé.
22: A főző és sütőversenybe egyaránt bekapcsolódtak a férfiak és a nők is. Mezei Tíma.
25: Sütünk csevapot, peszkavicát, egy kis csirke mellett, ennyi.
0: Hányan jöttek, látom, hogy sokan vannak.
1: Hát vagyunk itt társasággal, én a gyerekekkel, meg a testvéremmel, ő is a gyerekekkel, de vannak itt szomszédok, barátok, úgyhogy vagyunk sokan. Én először vagyok itt, de nagyon jó a hangulat, nagyon tetszik. Az idő is ki fog alakulni. Tökéletes.
22: A gunarasi helyi közösség és az Univerzum ifjúsági klub 7. alkalommal szervezte meg a falusi közösségi majálist. Kovács Viktor, a gunarasi helyi közösség tanácsadója.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évben is nagyon sokan eljöttek, és a visszajelzések azok eddig is pozitívak voltak, és az idei évben is, akikkel már beszélgettem, azok valóban jó érzik magukat. Kiemelték azt, hogy családias a környezet, nem kell idegeskedniük, hogy sok az autó, a gyerekeket el tudják szabadon engedni, és hát nem utolsó sorban majdnem minden ingyenes.
22: A főzőversenyek, valamint a különböző vetélkedők győzteseit idén is értékes nyeremények várták.
18: A majális előtti napokban még nagy volt a nyüzsgés a szabadkai tejpiacon, szombatra azonban visszaesett a forgalom. A húsok és a friss zöldségek vitték a prímet az ünnepi készülődésben, ma a már elfogyott hozzávalókat szerezték be a vásárlók. Az eladók összességében elégedettek voltak a forgalommal. Rózsa Krisztina riportja.
20: Május 1-e után szombat délelőtt nem túl sok vásárlóval találkoztunk a szabadkai tejpiacon, de eladó sem volt túl sok. Főleg azok érkeztek ki vásárolni a tejpiacra, akiknek még valamilyen hozzávaló hiányzott a mai ebédből. Több árus a pörgős napok után most távol maradt. A standokon sok zöldséggel, köretnek valóval lehetett találkozni. A kínálatban továbbra is a szezonális friss áru dominált. Vojnyik Katinka is ezekből válogatott, hagymát, retket és más zöldségeket keresett a mai ebédhez.
4: Kicsit későn jöttem már, most csak hagymát, retkét, és most még látom tovább még mi van. Ilyen zöldfélét. Kör még egy káposzta, és paradicsom, cseri paradicsom. Pirosat, még egy valakinek van gyönyörű sárgája, és ideig nem lehetett kapni sárgát. Azt mondják, hogy egészség is a sárga paradicsom.
20: A forgalom a majálist megelőző napokban kifejezetten erős volt, sok termelő és kereskedő kimondottan sikeres időszakról számolt be. A húsárusok szerint különösen jól fogyott az áru, ma azonban sokkal kevesebb mennyiségben vásároltak. Bajt Rozália, árus.
21: Jó piac volt, mellett szárnyát, combot, combfilét, zúzát is vettek, májat is, mindent vettek jóformán. A háta az, ami olyan maradós félbe volt, mert az nem, ugye rossz ére nem megy, és akkor mellfilét az jobban, meg combfilét, ezeket.
20: A vásárlók főként a szabadtéri sütéshez szükséges alapanyagokat keresték, a húsok mellett nagy mennyiségben vitték a friss zöldségeket is. A hagyma, krumpli és retek szinte minden kosárba bekerült, hiszen ezek elengedhetetlen kiegészítői a klasszikus rostélyos ételeknek és salátáknak. Gyúró Eszter, árus.
25: Hát a május 1-e előtti készület az nekem nagyon jó volt, az mindent vittek. Tegnap én voltam, mert kimaradt árum, tegnap is jó volt, már még olyan közepes, szerintem. De hát majd még lássuk még a végét, én elégedett vagyok az áruval, még a vásárlókörle is.
20: Az árusok szerint a következő napokban fokozatosan tér vissza a megszokott forgalom, hiszen a majális után kiürült készleteket újra fel kell tölteni.
18: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
18: Szabadkán és környékén továbbra is 22 Celsius fokot mérnek, gyenge északkeleti szél fúj. Vasárnap és a jövő hét elején a reggelek továbbra is hűvösek lesznek. Napközben többnyire napos, melegebb idő várható, vasárnap 17 és 23 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel. A jövő hét folyamán pedig 23 és 27 Celsius fok között alakul a nappali hőmérséklet. Imára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra!
26: Rádiózom velünk a 107,1 MHz-en.
7: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Legyen ön vallásos vagy kevésbé vallásos, tartson velünk pünköstkor Csíksomjóra. Olyan élményben lesz része, amilyet még soha nem tapasztalt. Zarándokutunk nem csak lelki feltöltődést kínál, hanem egy különleges erdélyi körút is egyben. A vendégszerető székelyek testvérként fogadják az érkezőket, miközben az 1100 éves magyar történelem elevenedik meg a várokban, templomokban és emlékhelyeken. Minden kő, minden patak legendákat mesél. A magyarság legendáját. Csatlakozzon hozzánk és élj át személyesen ezt az egyedülálló utazást. Jelentkezés és információ 063 848 30 70. 063 848 30 70.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja! Grr,

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. A sültek mellé friss híreket tálalunk. Mindezt retro slágerekkel gazdagon kínáljuk. Majális, a Szabadkai Magyar Rádió társaságában.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
5: Vörög a rockzene, rázkodik a fal. A 107 egész egyeményket hall.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: Egy húron pendülünk a rockzenével.
8: 107 egész egy.
9: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
10: Ez

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnapi. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és

0: reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
8: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodóvásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.
10: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
11: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
9: Ezek voltak a 80-as évek.
12: Ezek voltak a 80-as évek.
9: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
11: A 80-as évek zenéi mellett.
10: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Egy csipetnyi friss információ, gazdagon tálalva a retróslágerek, majál is a Szabadkai Magyar Rádióval a 107,1 MHz-en.

Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Hogy kerül Elvis, az amerikai elnök, egy proféta, pulykák, nyulak és egy híres munkácsi festmény egy színpadra? Kiderül május 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Kosztolányi Dezső Színházban. Nézd meg Szegedi Szabó Béla Bill Visszatér című előadását Urbán András rendezésében. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 0654 33 203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. A sültek mellé sok jó zene, a munkát meg ott tegyen meg, szóval tudják. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámain.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: Különleges eseményre invitál mindenkit a Szabadkai Református Egyházközség. A szülőföld krédó verséneklő együttes lép fel náluk Kárpátaljáról. Az együttes célja hazafias és egyházi dalokon keresztül ápolni és ébren tartani a nemzeti öntudatot nem csak a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai magyarok körében, hanem Kárpát-medence szerte. Az együttes tagjai háborús időkben is a legnagyobb szeretet

0: tisztelettel és odaadással lépnek fel. Többnyire kárpátaljai, felvidéki és erdélyi költők megzenésített verseivel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 11-én hétfőn 17 órára a Zombori út 6-os számon található Szabadkai Református templomban.
1: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báte-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lány a dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiána, Milos Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.
2: A 90-es évek zenéi. Itt az SMR-ben.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Az interneten is.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Rádió.
1: Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Szabadkai.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báte-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsic Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovic speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, vállaláérő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indián a Milos Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.
2: Egy óra nosztalgia.
3: Exjus lágerek 20 és 21 óra között. Exjus lágerek
0: a Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báthe-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiana, Miloš-Crnjanski és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.
2: A régi szép idők dalai,
3: minden idők legnagyobb exjús lágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báthe-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsics Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, vállaláérő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiana, Milos Czernyanszky és a Dusan Czár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báte-Brkity utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lánya dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiana, Milos Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.
2: A legendák nálunk szólnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhossza.
5: 107,1 MHz.
2: A lemez forog tovább.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báthe-Brkity utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lány a dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiána, Miloszcz-Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1.

0: indul a vanda!
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Minden éjjel ugyanaz!
2: Esti koktél. Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
3: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
4: 107,1.

0: Találj meg! Sürgős értesítés egy eltűnt kiskorúról.
1: 2026. április 29-én Újvidéken a Báthe-Brkić utcában eltűnt a 15 éves újvidéki Necsity Dunya, aki sajátos nevelési igényű személy. A lány a dr. Milan Petrovics speciális oktatási iskola kiskorú tanulója. Dunya körülbelül 160 cm magas, fekete, váll alá érő haja van és közepes testalkatú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete bőrnadrágot és fekete Nike márkájú sportcipőt viselt. Utoljára 2026. május 1-én körülbelül 19 órakor látták Indiána, Milost Czernyanszky és a Dusan Cár utcák sarkán. Minden hasznos információt a 192-es telefonszámon vagy a 064 89 24 059-es számon lehet bejelenteni. További információ a pronagyime.mup.gov.rs oldalon található.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő. Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 20 éves?

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as,
4: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hozzá a

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.